hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

keres, nem tudom, hogy hülye vagy helyes, csak frissítem a Skype-on, kicsit röhelyes.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Befejezte az iráni célpontok elleni támadásokat az amerikai hadsereg, közölte az illetékes parancsnokság. Az amerikai haderő azért semmisített meg több felderítő rendszert, kommunikációs hálózatot és légvédelmi állást, mert hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter. Az iráni forradalmi gárda válaszul tegnap amerikai bázisokat vett célba Kuwaitban, Bahreinben és Jordániában. Donald Trump amerikai elnök a most bejelentett tűzszünet ellenére további katonai fellépést helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem sikerül megállapodásra jutni Iránnal. A közeljövőben találkozhat Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heorhé Tihi hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálásáról lesz szó. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormányülésen egyeztettek egyebek között a felszabadított uniós források felhasználásáról, a vagyonadó és kriptovaluta piaci szabályairól, a köztéri politikai propaganda visszaszorításáról, valamint a babaváró támogatások és diákhitelek kamat stopjáról. A miniszterelnök részletes beszámolója délelőtt lesz. Az uniós migrációs paktum elutasítására határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Fidesz és a KDNP. Szerintük a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörökön és végrehajtására sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék azt is, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körömfájás járvány. A juh- és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. A szaktárca felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az igényléshez szükséges igazolás kialakítása, kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Ma kezdődik és a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden. Felavatta a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Jézus Krisztusról elnevezett tornyát 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a tervező Antoni Gaudí építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmise után spanyolul és katalánul áldotta meg a csaknem 173 méter magas új épületrészt. Itthon az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul. 6 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

A Lukács Márton Trió, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Clouds című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A soul jazz az 50-es évek végén és a 60-as évek elején jelent meg Amerikában. Az irányzata hard bop továbbfejlesztése, mely a gospel, blues és soul hatásait építette magába. Hammond orgona, ütős grúvok és egyszerű, de érzéki dallamok jellemzik. Nagy nevei közé tartozik Jimmy Smith, Cannonball Adderley és Lou Donaldson. A műfaj könnyen táncolható, spirituális és közönségbarát is egyben. A soul jazz hidat képez a jazz és a populáris zene között. Néha összefolyik a funk jazzzel, de annál melegebb, a szó elvonatkoztatott értelmében inkább templomibb hangulatú. A jazz érzelmi mélységének egyik legközvetlenebb ága.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádió.

Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A tradíció templomaként emlegetik a New Orleans-i Preservation Hall-t, mely 1961-ben nyitott meg a város francia negyedében egy szerény régi házban. Célja az volt, hogy megőrizze és bemutassa a tradicionális New Orleans-i jazzt. Az első fellépők között még olyan zenészek voltak, akik a század előn játszottak. A fellépések akusztikusak, erősítés nélkül zajlanak. Ez is fontos része a hely filozófiájának. A hall mindig szűk, zsúfolt, forró, de hiteles. Ma már több generáció zenészei lépnek fel itt együtt. A Preservation Hall Jazz Band turnézik is, világszerte népszerűsítve a műfajt. A hely nem nosztalgia, hanem élő hagyomány, itt kezdődött a jazz, és itt él ma is. Ez a pár négyzetméter évtizedek óta a jazz valódi lelkeként funkcionál.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Hip-hop, funk, bossa nova és jazz egyesítése egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa Zan, román énekesnő és a Gyárfás Trió. Európa egyik legeredetibb jazz énekesnője 2004-ben külön díjat kapott a Montreux Jazz Festival énekversenyén, a rákövetkező évben pedig második helyezést ért el. Ezen az esten a Gyárfás István, Olá Zoltán és Cseh Balázs triója kíséri. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon, június 27-én. A Trio Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. Jellegzetes stílusuk standardekre és a zongora művész zeneszerző egyéni kompozícióira épül. A három kiváló zenész számos más hazai zenekar alappilléreként is tevékenykedik. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át. Az együttes 2010-ben jelentette meg legelső lemezét, melyen a világhírű jazz trombitás Randy Brecker is közreműködött. A nyári estén színpadra lép a zenekarvezető mellett Simko János, Kolman Gábor, Bér Zsolt és Kosztyú Zsolt.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Befejezte az iráni célpontok elleni támadásokat az amerikai hadsereg, közölte az illetékes parancsnokság. Az amerikai haderő azért semmisített meg több felderítő rendszert, kommunikációs hálózatot és légvédelmi állást, mert hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter. Az iráni forradalmi gárda válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuvaitban, Bahreinben és Jordániában. Donald Trump amerikai elnök a most bejelentett tűzszünet ellenére további katonai fellépést helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem sikerül megállapodásra jutni Iránnal. Rakétákkal és több mint 220 drónnal támadta Ukrajnát hajnalban az orosz hadsereg. Bár a légvédelem a drónok zömét elfogta, az ország több pontján infrastruktúrális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg, valamint Konotop városában a közműszolgáltatások is megszakadtak. A becsapódások és a lezuhanó roncsok miatt Novomikolaivkában hárman megsebesültek, Pavlohradban pedig a tegnap esti támadás után már 12-re nőtt a sérültek száma. Folytatódtak a késelés támadás miatti zavargások Észak-Írországban. Belfastban továbbra is fiatalokból álló csoportok járják a bevándorló negyedeket. Többen közülük pedig a rendőrökkel is összecsaptak, miután egy 30 éves szudáni bevándorló hétfőn súlyosan megsebesített egy helyi férfit. Az elkövetőt letartóztatták, és büntetőperét megkezdte a bíróság, ennek ellenére folyamatosak a tiltakozások. Rendkívüli forrást, 3,4 milliárd forintot biztosít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására a várható kánikula miatt, jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, a kabinet emellett döntött a babaváró támogatások és diákhitelek kamatstopjáról, megtárgyalta a tervezett vagyonadó első szabályozását, és az ülésen határoztak a 6000 milliárd forintos uniós forrás felhasználásáról is. Már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okos mérős fejlesztésekre, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. A felszabadított uniós helyreállítási alapból mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamos energiarendszer fejlesztésére. Foci világban ég a világ, ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. A válogatottak sorra érkeznek Észak-Amerikába. Los Angelesben egy előzetes nyitórendezvényt is tartottak, ahol több világsztár is fellépett. A VB házigazdái mindent megtesznek a játékosok és a szurkolók biztonságáért. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődnek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják. Idehaza az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten, északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok, nagy területen megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12-19 fok között alakul. 9 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

dalod. Bojki Tamás, a Szakcsi Rádió Küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Luca című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Sose akartam úgy játszani, főleg saját zenekarban emberekkel, hogy valaki így lejátsza a bulit. Tudom, nyilván hát mindenki ezt szeretné, de ahhoz tenni is kell igazából. Ezt a legnehezebb szerintem zenekarvezetőként, hogy valahogy azt az akarást, vagy azt a szeretetet, azt valahogy a többiekből is kicsiholni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez a Jazz Mozaik. Csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a Jazz Mozaik hallgatóit, a szerkesztőt Fellegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunkban 6 megszólaló lesz, olyan jazz programokról is szó esik, amik több napon át tartanak. Az első pont egy ilyen, a Weiss Gábor készítette anyaggal jutunk közelebb a tartalomhoz.
3: Ismét lesznek Gödi jazz napok, mégpedig most június 12-én, 13-án és 14-én. Ennek szervezője Wagner László, aki már nagyon régóta szervezi Gödön az összes kulturális eseményt, köztük a jazz napokat is. Idén azon csodálkoztam, hogy tulajdonképpen nem ez kifejezetten a Gödi jazz napok, bár itt most sűrítve van 3x2 koncert, hanem már volt, ha jól emlékszem, talán 3 vagy 4. Hogy sikerült, hogy idén ilyen sok jazz érkezett Gödre és érkezik?
4: Akkor rögtön köszönetet kell mondanom a Gödi önkormányzatnak, meg van egy ilyen, hogy Göd fejlődéséért közhasznú alapítvány. Feléjük pályáztam, és mindkét helyről érkezett komoly összeg, és akkor így mertem nekivágni az évnek, hogy volt egyszer egy Várjon Dénes koncert, azzal kezdtünk március vége felé, de legvégén a Vasicsek öcsiék Sirius zenét játszottak, aztán Párnicki András kvártett és Remetsz Matyinak az orgona triója léptek föl, és Varga Bendegúz kvártettje Koncz Kriszta énekessel pedig májusban játszott, úgyhogy tényleg 4 koncert megvolt a jazzből, és hát így következhet a június 12 és 14 között a Gödi Jazz napok.
3: És ez most ugye ugyanott lesz, ahol tavaly, ami viszonylag új helyszín volt, ha jól emlékszem.
4: Most már azért egy pár éve itt van, ez a Dunapart nyaralóházak üdülő, és ott van egy színházterem. Tavaly már a szabadtéri színpadon volt, tavaly előtt esős idő volt, akkor a színházteremben. De egy biztos hely, mert ha eső van, akkor be tudunk húzódni, és most megint itt a szabadtéri színpadon szerveződik az esemény.
3: Minden nap 2 koncert van, este 6 órakor és 8 órakor. 12-én a Marcus Lee trióval kezdtek, akit bevaló férfiasan most hallok először. Kiket takar ez a név?
4: Igen, én is így közben tudtam meg ezt a nevet. Röviden elmondom a történetét, hogy tavaly Bölcskén a Szent András kastélyban ott van fantasztikus hölgy, Edith nagyon komoly dolgokat rendez, szervez, és akkor ott voltunk egy ilyen jubileumi eseményen, többek között a helyi gödi lakos Krulik Eszter, Slanger Tamás férjével koncerteztek, meg Róman Ditta, ő mondjuk nem gödi, és akkor volt kis könnyű zene is, azaz jazz, és 2 fiatalokba álló trió játszott, és akkor az egyikben Eged Márton, a basszusgitáros, aki még Rákos Keresztúron a feleségem tanította, meg én is voltam abban az iskolában egy évig testnevelő, és most jött el az ideje, hogy ott találkoztunk, és egyből lecsaptam rá, hogy na, szeretném, hogyha jövőre jönnétek. És akkor közben írta, hogy milyen formációk vannak, és legutóbb ezt mondta, ezt a nevű triót, hogy velük jönne. És akkor mondtam, hogy hát teljesen rendben, és még egy nagyon érdekes dolog, hogy ott helyben mondta Eged Márton, hogy a másik trióban, a Szentgallai Gyuri, azt hiszem, basszusgitáros az ország legjobb basszusgitárosa szerinte. Tehát ez milyen jó, hogy egy basszusgitáros másikról ilyen véleménnyel van, és elismeri, hogy hú, milyen szuper.
3: Igen, tehát akit emlegetsz, az Antal Gábor trió basszusgitáros, akik 8 órától vannak, és utána szombaton Söndörgő lesz, és egy helyi zenekar. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez inkább a jazznek nem a klasszikus ága, hanem a Söndörgő azért nem világzene, én nem mondanám annak, de a Good Times Blues, ahogy az blues zenét játszik, úgyhogy egy kicsit másfajta jazz lesz szombaton, és ekkor 8:30 és 8:30 kezdődnek a koncertek.
4: Én is nyugodtan hívom őket, mert tényleg olyan kiváló zenészek, hogy tényleg tavaly is ezen a napon, amikor a Good Times Blues játszott, akkor épp azért kellett abba hagynunk, mert ők kezdtek, Kőszegi Imre, de aki aztán szegény meghalt, de tavaly itt játszott, és akkor este 8-kor már mondta, hogy Lacikám, esetleg már szeretnénk fölkerülni a szívvel, és akkor mondtam a Gödi zenekarnak, hogy hát bocsánat, hogy most akkor tényleg már ennek vége kell, hogy legyen, és akkor mondom, hogy de esetleg majd hagyjátok a cuccot a színpadon, és akkor a Kőszegiek után még a közönség marad, megkérdeztem, hogy persze, maradunk, zenészek is. Na, megvolt a Kőszegi koncert, és utána nézem, hogy akkor visszaállnak-e, hát közben elpakoltak. És akkor én megígértem, hogy mindenképpen valamikor újra szeretném, hogyha játszanának. Most itt lesz az, hogy meghívom őket, és pláne így, hogy a Söndörgő is egy olyan zenét, hogy megőrül a közönség, és akkor ők is ezzel a könnyebbel akár táncolhatnak, de hát most már mindenhol lehet táncolni, mindenféle zenére tudnak táncolni. Igen, lehet azt mondani, hogy egy kicsit befogadhatóbb, nem az az elvont jazz lesz.
3: És aztán vasárnap a záró napon, amikor megint 6:00 és 8:00 kezdődnek a koncertek, ha fogalmazhatok így, a 70-eseké a világ, hiszen Borbély Mihály érkezik a zenekarával, a Poligonnal, és hát Dress Mihály a kvártettjével.
4: Poligon most már azt hiszem harmadszor hívta meg őket, Dress Misiék viszont 2 újonccal, mert szeretné, hogyha ők is játszanak, vagy nem ér rá Lukács Miki. Minden esetre ugyanaz a minőségi zene lesz a Dress Misiék részéről, mint amit már megszoktunk. Ő az, aki legrégebb, ott 2008 óta mindig érkezik. Gödre meghívom, de hát a Borbély Misi is, ő is rengeteg, szóval valóban ez a 70 év.
3: Én úgy gondolom, hogy a pénteki zenekarok közül az Antal Gábor trióval csináljunk kedvet a hallgatóinknak, úgyhogy most ők játszanak egy számot.

A Gödi Jazz napok fellépői június 12-én, 13-án és 14-én a Marcus Lee trió, Antal Gábor triója, a Söndörgő együttes, a Good Time Blues, a Borbély Polygon és a Dress Quartet.

0: Június 12-én 20 óra 30 perctől a Harmonia Jazz műhely vendégeként lép fel a Jazzation zenekar a Budapest Jazz Clubban. Várajai Katust kérdezem, a formáció vezetőjét. Picit koncentráljunk először erre, és utána megkérdezem a közeljövő terveit, mert ha jól tudom, CD-re is készültök, előre szaladtam.
1: Így van. A Jazzationnel valóban már 2020 óta minden évben a Harmonia Jazz műhely sorozatának vendégei vagyunk. Alapvetően a Harmonia Jazz műhely célkitűzése, hogy a mainstream jazz helyt adjon, úgyhogy ezekre a koncertekre mi is a legjazzebb jazzeinkkel készülünk, de persze hallható lesz, ahogyan a Jazzationre mindig is jellemző, a jazz standardeken túl saját szerzemények, vokális világzene, és még akár régi magyar sanzonok is, bár azok azt hiszem, hogy nem elsősorban ezeken a koncerteken hangoznak el. Valóban a jazz és a népzene van mindig is a fókuszunkban, és a hosszabb távú terveink is erre az évre elsősorban ezt a két műfajt járják körül.
0: Már az új készülő lemezetek anyagáról is próbáljátok be ilyenkor a számokat?
1: Igen, így van, és nem csak a lemezünk, ami készül, hanem a készülő új műsorunk, amit majd a Zeneakadémián mutatunk be december 29-én, Csillagjaim címmel fog megjelenni, és annak az anyagából is játszani fogunk, ha minden igaz és tényleg elkészül addigra, megmutatunk egy új dalt. És egyébként ez a lemez, ez pedig egy népzenei kis lemez, ami már nagyon régen érik a Jazzation repertoárján, és most nyár elején fogunk klippet forgatni hozzá. Ráadásul úgy alakult, hogy egy koncert meghívás miatt mentünk volna Erdélybe, de aztán kitaláltuk, hogy ha már Bojki Sára szerzeményében, a triptihomban az első tétel az egy székitétel, mi lenne, hogy a széken forgatnánk. Úgyhogy végül is úgy férünk bele ebbe a hétvégébe, hogy az a koncert, amire a meghívás szólt, átkerül majd őszre, mi pedig egy egész hétvégét ennek a klip forgatásnak szentelünk majd.
0: Katus, mit csináltok még? A nyár az munkával telik nektek.
1: Így van, munkával telik nálunk, és nagyon sokféle koncertünk lesz. Lesz a Budapest Jazz Klubos koncert után egy nagyon kedves felkérés, amelynek eleget tehetünk, mégpedig a Vivaldi 4 évszak, amelyet Bornai Tibor szövegeivel Pejcsik Panna 5 szólamú átiratában és a budapesti vonósok kíséretével fogunk előadni. Nem ez az első alkalom, hogy a budapesti vonósokkal ezt az anyagot eljátsszuk.
0: A Zeneakadémián volt, ugye, a bemutató?
1: A Corinthia Hotelben volt a bemutatója, a Zeneakadémián az Erkel Ferenc kamarazenekarral játszottuk, akikkel aztán lemezen is kiadtuk ezt a koncertfelvételt. De most a budapesti vonósok pápai fesztiválján fog ez ismét megszólalni, ezt nagyon-nagyon várjuk, egy hihetetlenül izgalmas anyag, és ha jól tudom, egy ingyenes koncert, és azután pedig Esztergomban a Sárkány szelidítő jazznapokon játszunk július 26-án, aztán ismét Budapesten a Benczúr kerti estéken. A Benczúr ház volt az egyik első helyszíne a Jazzation koncertjeinek, akkor még az akkor meglévő klubban egészen piciben kezdtük, volt, hogy kevesebb, mint 10 ültek a közönségben, és azóta meglehetősen kinőtte magát a Jazzation, és nagyon nagy örömmel térünk vissza erre a tényleg hihetetlenül jó hangulatú kerti koncert lehetőségre.
0: Az elején kellett volna megkérdeznem, hogy hogy áll most föl a formációtok? Kérlek, ismertesd a tagokat.
1: A basszusunk Homor Máté, tenorunk Bojki Barnabás, altunk Kanizsa Gina, mezzoszoprán Bojki Sára, és a szopránt éneklem én, Várajai Katus vagyok, és hatodik tagunk, aki általában nem látszik a koncerteken, legalábbis a színpadon nem, de hallatszik, ő pedig Rácz István, a hangmérnökünk.
0: Milyen zenét válasszunk tőletek?
1: Én azt gondolom, hogy a legutóbb megjelent lemezünkről, a Pannonika címűről ajánlanék, ugyanis ez a Budapest Jazz Clubbeli koncert, ez egy lemezbemutató is lesz. A december 29-én megjelent lemezünknek még nem volt bemutatója, ugyanis a 20 éves jazz és a jubileumi koncertre jelentettük meg, és ezt a Pannonika anyagot el is fogjuk énekelni, többé-kevésbé egészében ezen a koncerten, és erről javasolnám én a Four címűt, ugyanis Miles Davisnek nem olyan régen volt a centenáriuma, 100 éve született Miles Davis, és ez a kompozíció azért is csodálatos, mert John Hendrix írt rá egy olyan szöveget, ami olyan, mintha mindig is a szövege lett volna ennek a virtuóz trombita szólónak, és arról szól, hogy az életben 4 fontos dolog van, az igazság, a tisztelet, a boldogság és a szeretet. És ezzel a gondolattal búcsúznánk, és következik a Four. One, two, one.

0: A Jazzation, tehát a Harmónia Jazz műhely meghívására érkezik a Budapest Jazz Klubba. Pénteken este 8:30-kor kezdődik a koncert. Essék szó egy programsorozatról. E hét péntek szombaton Balatonfüreden rendezik a Könyvbor Jazz Fesztivált. Két megszólalónk is lesz, Kallósi Maneszter, a Füredkult Kft. Művészeti vezetője, és Foki Róbert, a Füredkult Kft. Ügyvezető igazgatója. Először Robertet kérdezem majd, mivel nagyon sokszínű a programsorozat, először úgy szól a kérdés, hogy van-e tradíciója ebben a formájában az esemény sorozatnak?
1: Igen, van tradíciója. Az esemény sorozat minden év június közepén kerül megrendezésre, és alapvetően az ünnepi könyvhéthez csatlakozunk. Pestről indul, és itt már 15. éve csináljuk mi is ezt a rendezvényt. Festő környezetben, Balatonfüred reformkori város részében. A kulturális rendezvény a zenék, a vetők és nedők alapélmény köré szerveződik, hiszen könyvból és jazz fesztiválról beszélünk. Így a rendezvény három alappillére: az irodalom, a gasztronómia és a zene.
0: Balatonfüreden merre érdemes keresgélni az események után? Hány konkrét helyszín lesz?
1: Ha úgy veszük, akkor igazság szerint egy konkrét helyszín van, ez pedig a Balatonfüreden a Blaha utca fog lehetőséget adni ennek a rendezvénynek. Ezzel azt kell tudni, hogy ugye nagyon sokan itt vannak Balatonfüreden hétvégén, és az a Tagore sétány fölött egy utcával helyezkedik el, tehát nagyon könnyen megtalálható igazság szerint. De azt még szeretném elmondani, hogy magában az utcát ezt nagyon szépen fel fogjuk költöztetni, hiszen az a cél, ugye, hogyha az emberek ebbe az utcába betérnek, akkor egy hangulatos, vidám utcát találjanak, ahol folyamatosan szól a jazz, ahol tudnak könyveket szabadon olvasgatni, tudnak vásárolni, hogy mindenki egy kellemes könyv társaságában jazzzenét hallgatva és egy finom pohár borral le tudjon ülni, és azt érezni, mint hogy egy otthon lenne. És azért nem csak magában a Blaha étteremnek a teraszán, hanem mellette egy kis színpadot is fogunk építeni, ahol mind a jazz akadémisták, akik feltörekvő tehetségek, mind pedig jazz koncerteket fogunk a közönségnek megmutatni. Finom borok, és aztán majd borkostolok kísérletében. Nagyon színes programmal várjuk majd a Könyvbor Jazz Fesztiválra látogatókat.
0: Köszönöm szépen Foki Robertnek, és akkor most kérem Kallósi Manesztert, hogy mondja el, hogy milyen jazz formációk kaptak meghívást.
2: Itt is törekedtünk arra, hogy mindenki megtalálja a zenében a kedvére valót, hiszen a jazz nem csupán egy zenei műfaj, hanem egy életérzés, pontosan úgy, mint egy jó bor, vagy egy mély irodalmi mű. És hát ugye a jazz lényege a szabadság, a lüktetés, az improvizáció, és minden évben törekszünk egyébként arra, hogy ne csak a hazai jazz ikonok garantálják a minőséget, hanem friss formációk is bemutatkozhassanak a közönségnek Balatonfüreden. Így fesztiválunk a Kishódi Galériában csütörtökön 7 órai kezdete a Balázs Elmér Blues koncertjével kezdődik. Igazából a hazai élet legmeghatározóbb etno jazz világzenei elemekkel operáló formációja. 12-én pénteken Kis Attila Jazz Trio mutatkozik be a Blaha utcában 20 órai kezdettel. A trió tradicionálisabb, könnyen befogadható, dallamos, swing tendereket játszó zenekar 2008-ban alakult Kis Attila Jazz gitáros vezetésével, aki többször járt New Yorkban, és ott szerzett tapasztalatait saját zenei világában megjelennek. Egyébként ők 2012-ben a New Day dalukkal közönségdíjasak lettek. Még aznap este pénteken, 21 óra 30 perckor a Baila Sola zenekar lép a színpadra, bossa nova és jazz tenderekkel, idézve lágy brazil ritmusokat, majd 13-án szombaton 20 órától pedig a Balanceville Group lép színpadra, instrumentális, dallamos, fúziós jazz zenével. Az együttes ebben az évben ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját. Zenéjükben improvizáció, pop, funk, latin elemek egyaránt megtalálhatók. 21 óra 30 perckor pedig a Jazz in Time egy időutazásra hívja a nézőket, a jazz gyökerehez fülbemászó dallamokkal és hagyományos hangzásvilággal. Műsorainkat természetesen próbáltuk úgy összeállítani, tehát, hogy mindenki jól érezze magát, és megtalálja a jazz világában a felhőtlen élmény szépségét. És itt el szeretném mondani a kedves látogatóknak, hogy akkor sem nincs probléma, úgymond, hogyha rossz lesz az idő, vagy esik az eső, mert a könyvbemutatók a Blaha étteremben kerülnek megrendezésre, a koncertek pedig a Kisfaludi Galériában. Úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk.
0: Nagyon szépen köszönöm Kallósi Maneszternek. Kérem, hogy válasszunk egy csapatot, akitől zenét játszunk be, hogy kedvet csináljunk Könyvbor és Jazz Fesztiválhoz.
2: Ugye nehéz ez a kérdés, hiszen mindegyik zenekar nagyon jó és kiváló, úgyhogy ezért ezt a választást rábíznám.
0: Megtisztelő, mivel az első fellépő a Balázs Elemér Group, válasszunk tőlük témát. Legyen ez a Desire.

A könyvbor és jazzfesztiválon Balatonfüreden az első napon a Balázs Elemér Group koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők, de a péntek szombaton zajló eseménysorozat keretén belül fellép Kis Attila jazz triója, a Balla Sola, a Balance Wheel Group, valamint a Jazz in Time is.

0: Ismét lesz Holland Jazz Street, tulajdonképpen a Budapest Jazz Club előtt, ami nem véletlen, hiszen ők szervezik ezt a sorozatot. Keleti Kristóffal beszélgetünk erről, a BJC munkatársával. Az első fellépő most pénteken Hals Róza, azért őt talán nem kell bemutatni már a hallgatóknak, de én ahogy végignéztem a neveket, nagyon sok olyan fiatal kap itt lehetőséget, akit nem is ismerünk.
1: Ez is a célja többek között ennek a kis sorozatnak. Ugyanakkor meg kell említenem, hogy ez csak részben a mi érdemünk, hogy ez létrejött, hiszen ez a 13. kerületnek, a Kult 13-nak, a kerületen belüli kulturális divíziónak a megbízásából bonyolítjuk le ezt a kis fesztivált tulajdonképpen, ami most péntektől, tehát június 12-től egészen július 31-éig tart, és minden pénteken egy ilyen kis utca fesztivál hangulatú rendszerint duó fellépésekkel kikövezett programsorozatra várja az érdeklődőket.
0: Ahogy említettem, eléggé ismeretlen nevek a fellépők, azért egy-kettőt említsünk meg, hogy már előre ismerős legyen a fülnek, hogy kik lépnek fel.
1: Ahogy említettem, főként duó formációk lesznek, a 12-i nyitó alkalmat követően 19-én Cserháti Veronika Potos Benedekkel fog szerepelni, és az ezt követő héten pedig Borbás Hanna Iker Andrissal szerepel majd, és a hallgatóknak pedig javaslom, vagy kérem őket, hogy nézzék meg akár a Facebook oldalon, akár a Budapest Jazz Club weboldalán, hiszen a részletes programot ott természetesen megtalálják. Ami fontos, hogy ez egy abszolút szabadtéri, a Hollán Ernő utcában zajló program, bárki csatlakozhat, lesznek székek, le lehet majd ott ülni. Most már harmadik alkalommal rendezzük ezt meg, és egyre nagyobb az érdeklődés szerencsére. És hát valóban azért kevésbé ismertek a nevek, mert hogy főképp szárnyaikat most próbálgató fiatal zenészek kapnak lehetőséget a bemutatkozásra, akiket egyébként a rangidősnek számító, általad is említett Hars Róza szervezett össze egy csokorba, az ő ajánlására lépnek fel ezek a dúók.
0: Ha már egy kültéri eseményről beszéltünk, azért a Jazz Clubban egész nyáron benti koncertek is vannak, ugye?
1: Abszolút folytatódik a program itt a Budapest Jazz Clubban nyáron is, minimálisan rövidebb nyitvatartással, ami nem is annyira a napszakon belül értendő, hanem magára a hét napjaira értem ezt, ami azt jelenti, hogy vasárnap és hétfőn, ami nálunk rendhagyó dolog, nem vagyunk nyitva nyáron, de kettő szombatig várjuk a közönséget, nem hogy koncertekkel, de a koncertek utáni jam sessionökkel is, ahogy azt már megszokhatták.
0: Kiemelsz most is egy-két előadót?
1: Hát a repertoáron a jól ismert nevek mindenképp szerepelni fognak. Számos énekesnő hallhat, láthat majd a nagyérdemű Bence Almát, Kanizsa Ginát, Sárközi Fannit, de természetesen instrumentális produkciók is lesznek, fellép majd a Double Vice Quartet, a Budapest Bossa Nova, úgyhogy azt gondolom, hogy egy színes és nívós programmal tudjuk majd fogadni a közönséget 2026 nyarán is.
0: És hát nyár nem múlhat el fesztivál nélkül sem, és úgy tudom, hogy ti is rendeztek egyet, erről is egy kis előzetest mondjál.
1: Igen, ebben egy minimális tapasztalatunk már van, hiszen jó néhány évvel ezelőtt a Sziget Fesztiválon, két egymást követő évben a jazz színpadért mi feleltünk, de hát ez már tényleg a múlt ködébe vész, most viszont mi magunk hívunk életre egy fesztivált, Malomvölgy Fesztivál néven, ami tulajdonképpen egy háromnapos jazz fesztivál, ez Lovason lesz, ez egy festői szépségű Balatonfelvidéki település, közvetlenül Paloznak mellett, maga a fesztivál pedig egyébként a paloznaki jazz piknik után lesz, innen is könnyű megjegyezni, augusztus 13-án, 14-én és 15-én, fantasztikus fellépőkkel, Sárik Péter, Szirtes Edina Mókus, Harcsa Veronika, Elza Valje, Balázs József Trió, stb. Itt a malomvölgyfesztivál.hu weboldalt ajánlanám a hallgatóknak, ahol a részletes program megtalálható, ami egyébként még most is bővül, mert például egy nappali kis szatellit programsorozat is színesíti majd a fő koncerteket.
0: Befejezésül néhány szót említsél még meg az őszi nagy ágyukról, ha szabad így fogalmazom, hiszen gondolom ott folytatódik majd a világsztárok a Budapest Jazz Clubban sorozat.
1: Igen, és nagyon jó nevekkel tudok szolgálni, most még van, amelyik ilyen kulisszatitoknak számít, és csak a rádió hallgatói tudnak erről, van, amit már meghirdettünk. Ilyen például Andy Shepherd, aki október 7-én játszik nálunk, de Jure Pukul is vissza fog hozzánk térni, és Gerald Clayton koncertjét is lekötöttük már. Jure Pukullal kapcsolatban azért lehet, hogy őt kevésbé ismeri a hazai közönség, bár már többször szerepelt nálunk, de ott, ami fontos, hogy Gregory Hutchinson fog a dobokon közreműködni, és Joe Sanders fog bőgözni, úgyhogy egy igazi világklasszis trió szerepel majd.
0: Beszélgetésünk végén egy zenét is szeretném, hogyha választanánk. Én úgy gondolom, hogy a Holland Jazz Street első fellépőjével, Hás Rózával hallgassunk valamit. Van valami konkrét kedvenced?
1: Igen, egy nagyon ismert és nagyon könnyen kedvelhető jazz standard, a No More Blues-t hallgassuk meg tőle.

0: A holland jazz street-en lép fel Hars Róza és Horváth Boton duója pénteken 18 órától.
1: Megjelent az Organ Station Trio első hivatalos nagy lemeze. Egy kis lemez már napvilágot látott, de most ez az első olyan lemez, ahol saját szerzemények hallhatóak. Kovács Tamással, a zenekar gitárosával beszélgetünk, aki talán a zeneszerzője is ennek az albumnak?
2: Igen, abszolút az én szerzeményeim vannak rajta, illetve van egy dal, egy páratlan, egy háromnegyedes dal, amit a Márkosi Jóci írt hozzá, ha mondasunk.
1: A Márkosi Jócit említetted, és akkor ki a harmadik tag, a dobos?
2: Szilágyi Márton dobol nálunk.
1: Néhány szót mondj el a trióról, mutasd be a hallgatóknak.
2: Hát ugye az Organ Station még talán akkor alakult ki a fejemben, amikor még a Zeneakadémiára jártam, az 2019-ben. Próbáltam összehozni, és akkor a Jocit én meg is kérdeztem, hogy elvállalna ezt a pozíciót, de akkor egy hangszerhiány még nem tudta volna elvállalni, ő pedig nem akarta ilyen szintetizátoron per elektromos zongorán ezt reprodukálni, és akkor egy nagyon tehetséges zongorista, Piller Mártonnal kezdtem el ezt a triót az első fedállásában csinálni. Ott még az Izsó Tamás volt a dobos, ő is zeneakadémista. A kollégám, illetve korábbi formációmból a Sequence Quintet per Quartet, ugye folyamatos bővülés volt, onnan lehet ismerős. És ugye ott kaptunk egy Covidot. És akkor a nagy zenekaromat azt le kellett jegelni, és én viszont mondtam a triómnak, hogy csak hárman, akkor azt csak meg tudjuk oldani. Lejárogattunk próbálni, és gyakorlatilag amire a Covid elmúlt addigra, hát kialakult egy ilyen repertoár, amivel tudtunk menni koncertezni. És nekem amúgy is nagyon régi álmom volt, tehát azt hiszem a Gyerfás István említette, hogy egy gitáros életében két nagyon megtisztelő dolog van. Az egyik, amikor szimfonikusokkal játszik, a másik, amikor egy igazi Hammonddal tud színpadra lépni. És hát most ismerve a gitárosokat, Wes Montgomery stb. Én már nyugodtan hátradőlök. Mármint, hogy nyilván van hova, de hogy nagyon boldog vagyok attól, hogy én ezt a formációt magaménak tudhatom, és azt, hogy ennyire aktívak tudunk lenni emellett.
1: Térjünk is rá arra, hogy mindjárt június második felében egy négy állomásos turnéra fog indulni az országban. Ez a lemez lesz gondolom a középpontban, de azért esetleg mást is fogtok játszani, mert például köztük van a Budapest Jazz Club is, azért ott két szettes koncertek szoktak lenni.
2: Igen, azért hadd egészítsem ki, hogy ugye magának a Stratton Downey Avenue lemeznek a hivatalos megjelenése június 1-je volt, amit sikerült egy tévéfelvétellel megünnepelnünk az A38-on, amit, hogyha jól tudom, júliusban fogja az MR2 akusztik leadni, tehát az ünneplés már megvolt, és így akkor öt állomásos. De igen, Szekszárdon játszunk június 15-én, Budapesten a Kertemben a Babel Sound rendezésében egy jazzfesztivál keretében a 17-én, ugye a 23-án van egy újabb lemezemutatóval meghirdetett koncertünk a Budapest Jazz Klubba, és ugye a 26-án megyünk Sojmárra. Én a lemez felvételkor én aztán így a végleges mennyiséget, ahol az a lemezen meghúztuk azt, hogy ki mennyit szórózik. Nyilvánvalóan nem kötöttünk kompromisszumot abba, hogy mennyi mondatot mondunk el, mennyi mesét, de azért próbáltuk úgy húzni a számokat, hogy esetlegesen egy pakerítet is nyugodt szívben kiadhassunk, hiszen a hosszok meghatározzák a lehetőségeinket. De abból kiindulva, hogy például a Pilisvörösvári Jazz Clubban is koncerteztünk, még ki kellett vennem, és csak az albumot játszottuk. Szerintem, amit játszani fogunk, az az EP, az a háromszámos EP, ami fent található, illetve a teljes lemezt, ami most kijött.
1: Tehát akkor az EP-n és a lemezen nincsenek azonos számok?
2: Nem, nincsenek. Az EP-n standardek vannak, ami egyébként így a jövőbe is mutat egy picikét, mert én nagyon szeretek ilyet csinálni, és ezzel nem vagyok egyedül, tehát ez nem spanyol viasz, hogy alapvetően gyors számokat balladába áthangszerelni, és az például, amit nagyon szeretek, nagyon közel áll hozzám, az a Yardbird Suite balladában. És az egy következő albumunk lesz, aminek In Reverse lesz a címe. Ezt még talán az évben ki fogjuk adni. Már dolgozunk rajta, úgyhogy erről is lesz ugye rajta. Igen, azok standardek, a másik pedig saját szerzeményekből áll.
1: Egy számot válasszunk az albumról most, hogy a koncertturnét beharangozzuk.
2: Én mindenkinek jó szórakozást kívánok a Stratton Downey Avenue számmal, ami a címadó.

Több állomásból álló turnén van az Organ Station Trio, a Babel World Jazz Festivalon, a Babel kertemben jövő szerdán 19 órától lépnek fel, saját szerzeményekből álló műsorral érkeznek, a frissen megjelenő Strutting Down the Avenue albumukat mutatják be.

0: Június 17-én szerdán 20 órától a BMC Opus Jazz Clubban a Szalai Gábor Organ Trio lép fel. Ez tulajdonképpen egy klasszikus felállás. Szalai Gábort, a gitárost kérdezem, nem annyira régen alakult a formációtok, de kérdezem, hogy mivel készültök most erre a koncertre?
1: Hát igen, ez a formáció ugye 2023-ban alakult, bár korábban is voltak orgántrióim, de más-más felállásban. Ami az este különlegességét adja, eszenciáját, hogy most valódi, igazi Hammond B3-assal játszunk. Ugye koncertjeinkre nem tudjuk a szállítás miatt azt megoldani, és szintetizátorral szoktunk menni, ami Hammond hangszínen játszik, de most igazi Hammond B3 lesz hallható, úgyhogy ennek nagyon örülök, meg a zenekar is nagyon örül, és nagyon várjuk. A koncerten saját szerzeményeket fogunk játszani többnyire, de emellett olyan jazz standardek is megszólalásra kerülnek, amelyeket jazz zeneszerzők írtak és jazz zenészek írtak. Tehát nem a hagyományos értelembe vett jazz standardek, melyek musicalekből, illetve filmslágerekből kerültek a jazz világába, hanem jazz zenészek által írt, mai világban már standardekké vált dalok. Mint Jim Holt-tól játszunk például egy átiratot, Sonny Rollins-tól esetleg, ugye nemrég távozott közülünk, emlékezünk rá, és Thelonious Monk dalait is hallhatják a jazzen leszeretők.
0: Említetted, hogy Hammond orgona lesz. Azért van lehetőségetek erre, hogy Horváth Albert Hammond orgonán játszon, mert a BMC Opus Jazz Clubban van, vagy most visztek ide?
1: Nem, azért, mert az Opus Jazz Clubnak van ilyen hangszere, úgyhogy ezt nagyon köszönjük az Opus Jazz Clubnak, hogy ezt a rendelkezésünkre bocsátja.
0: Te hány gitárt viszel?
1: Én egyet.
0: Mindig ezen játszol?
1: Mindig. Tehát 97 óta, talán vagy 98, 97 óta.
0: Beavatsz bennünket, hogy ez pontosan milyen gitár?
1: Igen, tehát ez a setup így egyben, tehát ez egy Gibson ES-165-ös gitár, amelyben elég régi pickup, tehát 1970-es pickup szolgáltatja a hang útjának az elejét, és a hang végét, tehát az erősítőmből kijön, az pedig egy Fender Vibrolux Reverb erősítő, ami szintén ebből az év járatból való, tehát 1969-70-ben volt a gyártása, tehát 70-ben jelent meg, de az alkatrészei 69-esek. Úgyhogy nagyjából a pickup és az erősítő egy irányba mutat, egy évjárat.
0: Már csak egyetlen kérdésre maradt időnk, hogy mi legyen az a zene, amit bejátszunk, saját szerzeményt választanál, vagy inkább az általad említett jazz standardek egyikét?
1: Két saját szerzeményt küldök el, az egyike a 6-3, ez egy középtempói swingesebb dal, a másik pedig egy nyolcadosabb lüktetésű The Dreamer című dal. Ezeket mind egyébként nagyon régen írtam, de most vettem föl a műsorunkba.
0: Június 17-én szerdán, tehát 20 órától a BMC Opus Jazz Clubban lép fel a Szalai Gábor Organ Trio. Az általad választottak közül javaslom, hogy legyen a 6-3.

A Szalai Gábor Orgen Trio tehát az Opus Jazz Clubban jövő hét szerdán 20 órától ad koncertet. Egyéb fellépések műsorunk végén. Holnap este 8:30-tól a Budapest Jazz Clubban a Bágyi Balázs New Quartet ad koncertet, és 3 BMC-s Opus Jazz Klubos eseményre is felhívom a figyelmüket. Minden esemény 20 órától kezdődik pénteken Isabelle Cossanel, szombaton a Lakatos Ágnes Special Zone, jövő kedden egy nemzetközi csapat Gustafsson, Keravec és Otomo, Luft Otomo címmel érkezik. A Vigadó Jazz Klub júniusi koncertje jövő szerdán 19 órától aktuális Budapest Ragtime Band, a Jazz Aranykora. És nem sokára elindul a Rizi Jazz Fest, Terézváros legszínesebb fesztiválja, ahol a Mennyben egy hétig a jazz veszi át a főszerepet. Izgalmas programokkal, koncertekkel, beszélgetésekkel várják az érdeklődőket június 10-től 21-ig. Fellép a Csepéter Hidak Trió, Olá Krisztián, Serei Dániel, Mohácsi Lőrinc, Tálas Áron, Agostino Di Giorgio és Olá Zoltán, Bedő Gábor, Mohácsi Lőrinc és Horváth Boton triója, az Emingó, a Sakár trió, Bacsó Kristóf és Szabó Dániel, illetve Ajtai Péter, Pozsár Máté, Horváth Boton,

0: Ez volt a ma esti Jazz Mozaik, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztőt, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Impro. Ez volt a Jazz Mozaik a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Cumo Gypsy Dreams, valamint a Sárik Péter trió koncertje hallható. Majd ezt követően Lucian Pán brácsaművész és Matt Maneri zongoraművész, majd a Piotr Vojtasik Visegrád Quintet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Október 15-éig kapott haladékot a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Emellett egyeztetés kezdődik a kormány és Budapest között. Erről azután döntöttek, hogy Karácsony Gergely főpolgármester nemrégiben arról beszélt, a főváros a jövő héten fizetésképtelenné válik. Beszámoltak arról is, hogy szigorítottak a gyűlöletkeltő plakátok betiltásáról szóló javaslaton. Magyarország külpolitikája ismét látható és kezdeményező szerepet tölt be Európában, mondta a külügyminiszter az Országgyűlés Külügyi Bizottságának ülésén. Orbán Anita szerint Magyarország megbízható és kiszámítható partner kíván lenni a szövetség rendszereiben. A miniszter kiemelte, hogy az új kormányzat az Európai Unión belül párbeszédre nyitottan kívánja érvényesíteni a magyar érdekeket. Új vezetője van a Magyar Fejlesztési Banknak. A jövőben Gerendás János, a Magyar Nemzeti Bank korábbi monetáris, politikai, majd statisztikai igazgatója látja el az elnök vezérigazgatói feladatokat, miután átvette a posztot Kovács Zsolttól, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, az új vezető első feladatai között szerepel egy átfogó audit lefolytatása, valamint az uniós források fogadásához szükséges átalakítások végrehajtása. Új uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni. A pluszköltséget nem csomagonként, hanem a benne lévő termékkategóriák száma után számolják fel. A fizetendő összeg közvetlenül a webáruházak áraiba épül majd be. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és 10-e között 71 tárgyból csak nem 75 ezeren vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyeken több mint 321 ezer diák ad számot tudásáról. Focilázban ég a világ. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. A mérkőzések Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában lesznek. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődnek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják. Magyar siker született a bolonyai kutyavilág kiállításon. A World Dog Show legszebb kutyája a Jack nevű magyar bobtail lett. A négylábú csaknem 60 ország legjobb kutyáit előzte meg. A magyar fajták közül egy rövidszőrű magyar vizsla érte el a legjobb eredményt, fajta győztes lett. A seregszemlén 79 országból több mint 31 ezer fajta tiszta kutya vett részt. Magyarország az ötödik legtöbb nevezőt adta. Országszerte sok munkát ad a tűzoltóknak az éjszakai vihar. Reggelig több mint 170 káresethez riasztották őket, túlnyomó többségében kidőlt fák miatt érkeztek bejelentések. Az ország nagy részén gomoly felhős, napos az idő, a Dunántúlon és a déli tájakon maradhatnak tartósan borult területek. Napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok. Napközben 20-26, késő este 12-19 fok valószínű.
4: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Jakab Zoltán, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Szomorú zene című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazz Napló.
1: 1954-ben alapították Rhode Islandon a Newport Jazz Festivalt, mely az első hivatalos szabadtéri jazz fesztivál volt az Egyesült Államokban. Olyan ikonikus pillanatok történtek itt, mint Miles Davis 1955-ös visszatérése, vagy Duke Ellington szenzációs 1956-os nagykoncertje. A Newport Jazz volt az a hely, ahol a jazz először fesztivál műfajjá nem klubhoz kötött, hanem széles közönséghez szóló eseményé vált. Később Bob Dylan is fellépett itt, amikor a folkból az elektromos hangzásba váltott. A fesztivál máig működik, hagyományhűség és frissesség egyaránt jellemzi. A jazz fesztivál kultúrának ez az úgynevezett ős forrása.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Cumo Gypsy Dreams, valamint a Sárik Péter trió koncertje hallható. Majd ezt követően Lucian Pán brácsaművész és Matt Maneri zongoraművész, majd a Piotr Vojtasik Visegrád Quintet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Amikor valaki kiáll és közölni akar valamit, amit lehet, hogy szavakkal nem is lehet megfogalmazni, belül rendbe kéne, hogy legyen az előadó, és nem hülyeséget kellene a közössége elé tárni, hanem jóságokat. És én is ezen vagyok, holott én elindultam egy olyan pályán, ahol nagyon sok szabad és free zenét úgymond játszottunk, amit én egyébként nagyon fontosnak tartok, azt is, a szabadjátékot, csak hogy nagyon fontos az, hogy az abba a körbe, akik ott leülnek és hallgatják, ott ez a minőség megtörténhessen, hogy van egy közösség és van egy előadó, aki egy közös nevezőre akarja hozni az egész ott lévőséget. Ilyen téren mindegy, hogy milyen zenét játszik, azt gondolom, hanem az a közösségi lét az a legfontosabb.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Cumo Gypsy Dreams, valamint a Sárik Péter trió koncertje hallható. Majd ezt követően Lucian Pán brácsaművész és Matt Maneri zongoraművész, majd a Piotr Vojtasik Visegrád Quintet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: A jazznek az egy eszenciája, a ritmus, illetve a tempó, a tempótartás, és a klasszikus zenében ez igazából nem létezik. Ilyen formán nem létezik, tehát a fix, bebetonozott tempó az nem létezik, mert ugye ott levegővételekkel játszunk, augikákkal játszunk, az íveknek a követésével játszunk, amit hogyha jazzben megcsinálunk, akkor az kiesünk a stílusból igazából. Úgyhogy ez egy érdekes különbség, amivel jó tisztában lenni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Legújabb lemezük címe a Jügen, egyfajta titokzatos szépségérzetre, esztétikai élményre utal, mely zeneileg ezen a koncerten tárul fel először a nagy közönség előtt. Hip-hop, funk, bossanova és jazz egyesítése egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa Zan, román énekesnő és a Gyárfás Trió. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon, június 27-én. A Trio Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. Jellegzetes stílusuk standardekre és a zongora művész zeneszerző egyéni kompozícióira épül. A három kiváló zenész számos más hazai zenekar alappilléreként is tevékenykedik. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át. Az együttes 2010-ben jelentette meg legelső lemezét, melyen a világhírű jazz trombitás Randy Brecker is közreműködött. A nyári estén színpadra lép a zenekarvezető mellett Simko János, Kolman Gábor, Bér Zsolt és Kosztyú Zsolt.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Cumo Gypsy Dreams, valamint a Sárik Péter trió koncertje hallható. Majd ezt követően Lucian Pán brácsaművész és Matt Maneri zongoraművész, majd a Piotr Vojtasik Visegrád Quintet koncertje hallható.
0: Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, közölte Magyar Péter a kormányszóvivői tájékoztatón. Köböl Anita kormányszóvivő elmondta, a büdzsé felülvizsgálata június végéig tart, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy továbbra is akár 7%-os költségvetési hiánnyal számolnak. Hangsúlyozta, hogy a pénzszórások leállítása jelentősen javíthatja a büdzsé helyzetét. A kórházak hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területeken 402 helyiségben van megfelelő hűtés, ami 48%-os arány. 303 helyen elégtelen kapacitású klímaberendezés van, ami 36%, 110 helyen javítás alatt állnak a klímák, ez további 13%. Valamint 20 helyiség nem vagy korlátozottan használt. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Több mint 170 millió forintot kapott távozásakor Matolcsi György a Magyar Nemzeti Banktól, értesült a 24.hu. A hírportál közértekű adatigényléssel megtudta, hogy az összeg egy része a munkavállalási tilalom ellentételezése, nagyobb része pedig szabadság megváltás volt. A jegybank belső vizsgálatot indított az ügyben, közben továbbra is nyomozás folyik az MNB alapítványok gazdálkodásával összefüggésben, pénzmosás és hűtlen kezelés gyanúja miatt. Gyanúsítottja egyelőre nincs az eljárásnak. Újabb sztrájkot tartottak a Hanon dél-koreai autóipari beszállító magyarországi munkavállalói. A múlt heti pécsi figyelmeztető munkabeszüntetés után ezúttal a székesfehérvári telephely dolgozói álltak le 2 órára. A Vasas Szakszervezeti Szövetség szerint a mintegy 400 munkavállaló 92%-a csatlakozott az akcióhoz. A dolgozók 10%-os béremelést követelnek, miután a cég az idei évre 4%-os emelést ajánlott. A szakszervezet jelezte, ha nem indulnak érdemi tárgyalások, a következő lépés egy teljes műszakot érintő 8 órás sztrájk lehet. Vasárnapig látogatható a Budapesti Szépművészeti Múzeum az Öröklét őrei, az első kínai császár agyag katonái című kiállítása. A tárlatot eddig több mint 200 000-en tekintették meg. A kiállításon 10 eredeti terrakotta katona és több mint 150 ókori kínai műtárgy látható. A hétvégén meghosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat. Magyar siker született a bolonyai kutyavilág kiállításon, a World Dog Show legszebb kutyája a Jack nevű magyar bobtail lett. A 4 lábú csaknem 60 ország legjobb kutyáit előzte meg. A magyar fajták közül egy rövidszőrű magyar vizsla érte el a legjobb eredményt, fajta győztes lett. A seregszemlén 79 országból több mint 31 000 fajtiszta kutya vett részt, Magyarország az 5. legtöbb nevezőt adta. Holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett. Inkább keleten lehet zápor, zivatar. A szél sok felé élénk, ma északnyugaton és a főváros térségében erős lesz. Éjszaka 8-15, holnap napközben 20-25 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Holdas Dominik, a Szabcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Look Inside My Mind című dala most következik a Szabcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A kiadó, amelyet a legtöbben csak úgy tartanak számon, a modern jazz otthona, a Blue Note Records 1939-ben alakult, Alfred Lion és Francis Wolff vezetésével. Célja a modern jazz dokumentálása volt, és ikonikus lemezeket adott ki a műfaj legnagyobbjaitól. A kiadó Miles Davis, John Coltrane, Thelonious Monk és Art Blakey lemezeit is gondozta. A Blue Note borító dizájnja és hangzása már a stílus jeggyé vált. A stúdió felvételek precizitása és a művészi szabadság kiemelte a kiadót a többi közül. A Blue Note New York-i klubja is legendás helyszín lett. A kiadó a 60-as évektől a soul jazz és a funk jazz területén is úttörő volt. Ma is aktív, és a jazz új generációját is támogatja. Minden jazz gyűjtő polcán ott a helye egy Blue Note albumnak.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Cumo Gypsy Dreams, valamint a Sárik Péter trió koncertje hallható. Majd ezt követően Lucian Pán brácsaművész és Matt Maneri zongoraművész, majd a Piotr Vojtasik Visegrád Quintet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Szabados György, életem első szabad zenéje volt, amit hallottam. Az Esküvő című lemez, csodálatos zenészekkel, Vajda Sándor, Kőszeg Imre, Kati Horváth Lajos és Szabados György. Megfogott az a zene nagyon.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Cumo Gypsy Dreams, valamint a Sárik Péter trió koncertje hallható. Majd ezt követően Lucian Pán brácsaművész és Matt Maneri zongoraművész, majd a Piotr Vojtasik Visegrád Quintet koncertje hallható.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A jazzportré vendége szerda este 19 órától Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Én azt gondolom, hogy a zenésznek az a dolga, hogy az, amit ő csinál, arra fölhívja a közönsége figyelmét, anélkül, hogy most azért játszan, hogy a közönségnek ez tetszen. Nem. Ha onnan indulunk ki, hogy a közönségnek csináljuk a zenét, akkor arra ott van a populáris kultúra. Ott a közönségnek csináljuk a zenét. Megnézik, hogy mire érzékenyek. Most ez a divat, most az a divat, most gyorsan beszélünk, most lassan, most szépet éneklünk, most stb. Ott a populáris kultúra az így működik, és ebben megint csak hangsúlyozom, és az égvilágon semmi bajom nincs. Ez a műfaj, ez ennél egy picit bonyolultabban működik. Nem, hogy nem ajánlanék egy friss, jazz kevésbé ismerő embernek műsort, hanem azt mondanám, hogy hunyja be a szemét, és bekér rá a programfüzetre.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Legújabb lemezük címe a Jügen, egyfajta titokzatos szépségérzetre, esztétikai élményre utal, mely zeneileg ezen a koncerten tárul fel először a nagy közönség előtt. Hip-hop, funk, bossa nova és jazz egyesítés egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa Zan, román énekesnő és a Gyárfás Trió. Európa egyik legeredetibb jazz énekesnője 2004-ben külön díjat kapott a Montreux Jazz Festival énekversenyén, a rákövetkező évben pedig második helyezést ért el. Ezen az esten Gyárfás István, Olá Zoltán és Cseh Balázs triója kíséri. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon, június 27-én. A trió Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszentmiklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át. Az együttes 2010-ben jelentette meg legelső lemezét, melyen a világhírű jazz trombitás Randy Brecker is közreműködött. A nyári estén színpadra lép a zenekarvezető mellett Simko János, Kolman Gábor, Bér Zsolt és Kosztyú Zsolt.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Cummo Gypsy Dreams, valamint a Sárik Péter trió koncertje hallható. Majd ezt követően Lucian Pán brácsaművész és Matt Maneri zongoraművész, majd a Piotr Vojtasik Visegrád Quintet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köbben Anita kormány szóvivő. A konstrukciót 2019-ben vezette be az előző kormány. Az államilag támogatott legfeljebb 11 millió forintos szabad felhasználású személyi kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-nél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. Különleges ismeretterjesztő programot, lakossági fórumot rendeznek a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Az eseményen a daganatos megbetegedések megelőzéséről, korai felismeréséről és modern kezelési eljárásairól ad felvilágosítást több neves hazai onkológus professzor. Az előadók a modern sugárterápiás módszerek és a robotsebészet legújabb eredményeit is bemutatják. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. teljes körülön felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Dunahíd ügyét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltséget 98%-át előlegben akarták kifizetni. Közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Hozzátette, a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét, és a műszaki tartalmat is felülvizsgálják. Újabb sztrájkot tartottak a Hanon dél-koreai autóipari beszállítói magyarországi munkavállalói. A múlt heti pécsi figyelmeztető munkabeszüntetés után ezúttal a székesfehérvári telephely dolgozói álltak le 2 órára. A Vasas Szakszervezeti Szövetség szerint a mintegy 400 munkavállaló 92%-a csatlakozott az akcióhoz. A dolgozók 10%-os béremelést követelnek, miután a cég az idei évre 4%-os emelést ajánlott. Leváltották Tarcsa Csabát a kényszerléti rendőrség éléről. A belügyminisztérium közleményében azt írja, Posvai Gábor tárcavezető mai hatállyal felmentette vezetői beosztásából Tarcsa Csaba rendőrvezérőrnagyot, akinek helyére Markó Attila István rendőr dandártábornokot neveztek ki parancsnoknak. Szombattól lehet megnézni a MOMEL mesterszakos végzőseinek diplomamunkáit. A kipakoláson a 12 mesterszak hallgatói reflektálnak a világra. Munkáikban megjelenik a fenntarthatóság, a szociális érzékenység, a társadalmi mobilitás kérdésköre, de a klímaválsággal összefüggő problémák is. A tárlata az Zugligeti úti kampusz különböző helyszínei látható, valamint egy új térben Máté Erzsi színművész egykori villaházában június 20-áig. Péntektől megszűnik a tűzgyújtási tilalom az ország nagy részén, de 6 vármegyében marad a korlátozás. A NÉBIK tájékoztatása szerint az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően a legtöbb helyen megszűnt a fokozott tűzveszély. Felhívják a figyelmet ugyanakkor, hogy ott, ahol érvényben marad a tilalom, tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, valamint fásításokban, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. Holnap sok napsütésre készülhetünk, keleten lehet egy-egy zápor, zivatar, éjszaka 8-15, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 18 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A kortárs jazz egyre sokszínűbb, műfajilag nyitott és globális. A 2020-as évek új hullámát London, Los Angeles és Chicago vezeti. Ezen metropoliszok kiemelkedő művészei a jazz hip-hoppal, afrikai zenével, elektronikával és gyakran élő beszéddel ötvözik. A közösségi improvizáció, szociális tudatosság és spiritualitás újra előtérbe került. A jazz újra utcán, klubokban és kollektívákban él, nem csupán konzervatóriumokban. Az internet és az online kultúra új ökoszisztémát teremtett. A jazz ma nem egy stílus, hanem egy gondolkodásmód, egy nyitott platform, melyből mindenki kénye kedve szerint meríthet.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Cumo Gypsy Dreams, valamint a Sárik Péter trió koncertje hallható. Majd ezt követően Lucian Pán brácsaművész és Matt Maneri zongoraművész, majd a Piotr Vojtasik Visegrád Quintet koncertje hallható.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Hip-hop, funk, bossanova és jazz egyesítése egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa San, román énekesnő és a Gyárfás Trió. Európa egyik legeredetibb jazz énekesnője 2004-ben külön díjat kapott a Montreux-i Jazz Fesztivál énekversenyén, a rákövetkező évben pedig második helyezést ért el. Ezen az esten Gyárfás István, Olá Zoltán és Cseh Balázs triója kíséri. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon, június 27-én. A Trio Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. Jellegzetes stílusuk standardekre és a zongora művész zeneszerző egyéni kompozícióira épül. A három kiváló zenész számos más hazai zenekar alappilléreként is tevékenykedik. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszentmiklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben

0: Halper László talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át.
1: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Impro. Old That Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Cummo Gypsy Dreams, valamint a Sárik Péter trió koncertje hallható. Közreműködik Olá Cummo Árpád, Szabó Gabriella, Pozsár Eszter, Lakatos Pece Krisztián és Cibere József, valamint Frey György és Berdis Tamás.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Igazad jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönjük. Köszönjük szépen.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Cummo Gypsy Dreams, valamint a Sárik Péter trió koncertjét hallották. Közreműködött Olá Cummo Árpád, Szabó Gabriella, Pozsár Eszter, Lakatos Pecek Krisztián és Cibere József, valamint Frey György és Berdis Tamás. A felvételek a Dohnányi Ernő Zenei Központban, valamint a zsámbéki romtemplomban készültek 2025. június 6-án és 2010. július 9-én.
2: Ez a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében Lucian Bán brácsaművész és Matt Maneri zongoraművész, majd a Piotr Vojtasik Visegrád kvintet koncertje hallható. Közreműködik Tóth Viktor, Ondrej Karnak, Tomás Baros és Erik Ellen.

0: Kultúrpalotában, valamint a BNC koncerttermében készültek 2011. június 5-én és 2016. február 11-én.
1: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazás.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.